0: És akkor fit nem lett meg.
1: Mivel Lamel Mofiogé, mindnek a fókacsát elég. Mindnek a csákkolna, mert én színfájtán, kok. Még én kófután ülem, mert ugye már egy ügyésen darab körül kofizvál. Kötő financiára színfájtán. Na,
2: azt mondja, én kófam, de nagy gyibény a anya. Nem, mert akkor anyám találjál a felkomagyom, a nyolcánál és színe a kófacsát.
1: Kamala mingin falam falai ko wongi nga bondi jan nesai na samban no office supal ta foda me regional education director
3: sanya aka ba ke na sanya ni ko yin suna ba ke anda yedini wala na ntel be me umen no maja wonon to nya ita man ko ka tun dinno la nyam to lo ye tara tenko ni kairo ono karamuto
4: hi ba fola fa ko ni wona ka sama asake no ko
5: Je suis un peu plus de temps. Birina kaydol jiwe na kese kese ni nomo minke na kuma mum wolom Mr. Fall alia fonyandi ay sisu ko na folo fo denni kese kese ro wala na kuma kaw
1: yo Mr. Director na barka ba ban fanse la hidi ngin nako faranga sim fatal kaje ko dindu mum bebe na ma roko e si tanka
3: na la kuma kaw ma bari ndebe murula na kuma kaw na kan na bem fulu dimasu la ta toñal.